0: vagyok.
1: Hajnalban az elsüt lelkem, piros szagos szép hajnalban. Hővé most már minden hajnal, hővé piros hűs